0: kivégzően támogatom, hogy bármikor már a szerintetként, no, mi a bele? A fejtegyóvata, Szaudi, Bákumdál szerintem, Húza, vagy kinek viszont.
1: Ovintis, nay mag informasyon balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

0: kinek szüne támogva, hogy ő bármilyen mata szerített infal. No, mi a bele? A fete gyövete, Saudi, bárkom lászínű, ma húza, vagy kinek szüne.
1: Ovintis, nem mag informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.